0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók! Én Bányi Kriszta vagyok. És a mai negyedórás magyar adásunkból megtudhatják, hogy idén milyen előadásokkal készül az Alsőri Kétnyelvű Színjátszó Egyesület, és mikor is láthatják majd a már javában próbáló színészeket a színpadon. Ma indul a Yellow September elnevezésű akcióhónap, amelyben a mentális egészség kerül a középpontba. Tartsanak velem, már is mondom a részleteket. Idén ismét magyar nyelvű színi előadással készül az Alsőri Kétnyelvű Színjátszó Egyesület és Kultúrkör. A régi és új tagokból álló 14 fős társulat két vidám bohózatot visz színpadra, köztük egy Rejtő Jenő írása alapján készült kabarét. A próbák már javában zajlanak az Alsőri Kultúrházban, az idei produkció pedig részben új rendezői irányítással készül. Major Zsolt, a Soproni Színház tagja segíti a társulatot, aki korábban már dolgozott az Alsőri színjátszókkal. A szervezési feladatokból már most is egyre többet vállal át Liszt Evelin. Ő választotta ki az idei darabokat, szervezi a próbákat és tartja a kapcsolatot a társulat tagjaival, tudta meg Weber Katalin, aki ott járt az egyik próbán.
2: Én szervezem a próbákat, én felírom, hogy milyen ötletek vannak, és hát úgy összehozni az embereket, és mindent szervezni. De még marad elég más munka is, úgyhogy van még egy külön társunk, vagy tagunk, a Suzanne, például az csinálja a médiákat, plakátokat, illetve a kis fotókat is összeállít, akkor a kellékekről is van szó, és a ruházatról. Ott is a Szilvia és az Éva lesznek, akik azt szervezik. És persze díszlet mindenféle, és azok is a Nándi és a Szilvi is rendezik.
3: Ugye az idén különleges, ez idén két rövidebb sketch darab lesz. Mik is ezek?
2: Igen, az egyik a bohózat Micsoda cirkusz című lesz. Lehet, hogy talán még változtatunk a címeken. Attól függ, hogy hogy milyen jelenetek jellemzősek. És a második egy bombonról szól, hát kétféle bombonról, amelyik különböző hatásokkal hat az emberekre. És van jó sok téves szituáció, ami tényleg nagyon szórakoztató. Én kerestem ki a darabokat, igen, mert nagyon tetszettek, és azt hiszem, nevetni való mindig jó.
3: Ezúttal magyar nyelven lesz?
2: Igen, az a fontos, és úgy igyekeztünk, hogy legyen több szereplő is, akkor a darabokban egy kicsit jobban el van osztva, és két rövidebb darab egy szünettel jól essen a nézőknek is.
3: Ugye sok az új szereplő, ahogy már látom a próbán, hogy sikerült megszólítani újakat is.
2: Azt a Nándi és Szilviának lehet köszönni. Ők nagy ismeretségük van, és volt néhány ötlet is, ahol gondoltok, hogy ez a szerep ennek jól áll. És szerencsére sokan el is fogadták.
3: Fontos, hogy olyan testre álló legyen a szerep?
2: Igen, mert valahogyan inkább elhiszik az emberek, hogy ebben a szerepben, hogy mit mutat.
3: Azt hiszem, mivel Nándi ugye szeretne lassan visszavonulni, rendező segítségetek van.
2: Major Zsolt a rendezőnk, ő a Soproni Színházban is játszik, és szerencsére néha ki tud venni időt, hogy hozzánk is eljön. És olyan jó ötleteket ad, hogy hogyan kell mozogni, mert tényleg nem csak a szövegről van szó, hanem a mozgásokkal, amikor jönnek az idő ütemre is nagyon sok súlyt kell adni, hogy tényleg olyan legyen, hogy őszinte vagy igazán jól néz ki.
3: Nem csak ilyen mindenes szervező vagy, hanem a színpadon is fogunk látni. Milyen szerepben?
2: Igen, a cseléd szerepben, és mivel hát ott is egy bombon hatása, kicsit elkavarodik a helyzet. De pontosabbat nem árulok el, jöjjenek el, és nézzék meg, nem fogják megbánni.
1: Az Alsőri Társulat számára az idei előadás egy korszak lezárását és egy új kezdetét is jelenti. A több mint 4 évtizedes színjátszó hagyomány folytatódik, miközben új tagok, új feladatok és új ötletek adnak lendületet a közösségnek. Az Alsőri Kétnyelvű Színjátszó Egyesület és Kultúrkör ezévi előadásait november 6-a és 8-a között 3 alkalommal láthatja majd a közönség. Ma van a szuicid esetek megelőzés világnapja, és egyben mától 1 hónapig Yellow September címmel országszerte a mentális egészség témája kerül a középpontba. A kezdeményezés célja a mentális egészség iránti tudatosság erősítése, az előítéletek lebontása, valamint az érintettek bátorítása arra, hogy igénybe vegyék a rendelkezésre álló támogatást. Részletek most Kelemen Dorottyától.
0: A Yellow September akcióhónap célja, hogy láthatóvá tegye a pszichoszociális egészséget, népszerűsítse a segítségnyújtási lehetőségeket, és hozzájáruljon a stigmatizáció felszámolásához. Összeköti a szeptember 10-i szuicid megelőzés világnapját az október 10-i mentális egészség világnapjával. A sárga a szuicid megelőzés színe, idén az akcióhónap mottója: együtt többet érhetünk el. A Burgenlandi Szociális Szolgáltatások keretében működő Burgenlandi Pszichoszociális Szolgálat a Yellow September keretében fokozottan felhívja a figyelmet támogatási szolgáltatásaira. A Pszichoszociális Szolgálat a mentális betegségekkel küzdő, pszichoszociális gondozásra szoruló vagy életkrízisben lévő személyek számára területi lefedettségű, ingyenes szolgáltatásokat kínál Burgenlandban. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés könnyen elérhető, orvosi beutaló nem szükséges, a tanácsadás kérése névtelenül is igénybe vehető. A szolgáltatások köre a pszichiátriai kezeléstől a pszichológiai és pszichoszociális tanácsadáson át az akut válsághelyzetekben nyújtott támogatásig terjed. Az érintettek hozzátartozói is támogatást kapnak a kezelő és tanácsadó központokban minden kerületi székhelyen. Az elmúlt évben a pszichoszociális szolgálat több mint 5000 embert gondozott. A Yellow September egyik központi üzenete: segítséget kérni nem a gyengeség jele, éppen ellenkezőleg.
1: A lehetséges szuicid esetekről szóló hírek tovább ronthatják a válságban lévő emberek helyzetét. Ausztria szerte és a tartományokban egyaránt működnek olyan segélyszolgálatok, amelyek tanácsadást és támogatást nyújtanak válsághelyzetben. Az országos telefonos lelki segélyszolgálat szintén bármikor ingyenesen elérhető a 142-es számon. Segítséget fiatalok és fiatal felnőttek számára a Rat auf Draht is nyújt a 147-es számon. Adásunk most egy műsorajánlóval folytatódik, ugyanis egy újabb adással jelentkezik holnap délelőtt a Vír 6-nyelvű televíziós műsorunk. A magyar szerkesztőség riportjában Innsbruckba látogathatnak el velünk. Idén az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára kerül sor. Akkoriban több 10 000 magyar kényszerült elhagyni hazáját, köztük sok fiatal is, akik Ausztriába menekültek. Néhányan közülük Innsbruckban találtak új otthont, az úgynevezett Magyar Házban. Az épület a fiatal menekültek számára az első menedékhely lett, és a mai napig a magyar közösség fontos találkozási helye Innsbruckban. Jöjjön most egy kis ízelítő a riportból.
4: Innsbruck villanegyedében áll egy ház, melynek falai között a magyar történelem egy darabja él tovább. Az 56-os forradalom leverése után az adományokból megvásárolt ház az Ausztriába menekült magyar fiatalok egyik fontos menedékévé vált. Közülük többen ma is szívesen találkoznak itt. Nagy Gyula 15 éves volt, amikor kalandos úton elhagyta Magyarországot.
5: Mielőtt elfogta a ruszkik, és visszavittek a kaszárnyájukba, ahol nagyon jó bántak velünk, és ami aztán csúnya volt, átadtak a magyar rendőrségnek, azok meg felpufasztott bennünket, a lányokat és a nőket is. A határ már le volt keményen zárva, de azért mégis sikerült második nekifutásnak átmenni. 15 éves voltam, és a 17 éves nővéremmel indultunk el, és egy ismerőssel, aki a szüleink rábíztak. Egyedül nem engedtek volna el. Apámat akkor láttam először és utoljára sírni, mikor elbúcsúztunk.
4: Balog István szintén 15 éves volt, ő azonban szülei tiltása ellenére indult el.
6: A forradalmi hangulat az ugye egy ilyen aranykor eljövetele volt, amikor a november 4-én vége lett, akkor egy ilyen nagyon borús hangulat uralkodott el az egész országon, gondoltuk mi, és akkor jött ez a szituáció, hogy hát ezt a visszaesést és visszarendeződést a kommunizmusba, ezt én nem kérem a magam részéről, én ebből szabadulni akarok, úgyhogy az egyetlen lehetőséget, amit kaptam a sorstól, azt kihasználom a szüleim a tilalma ellenére.
4: Amint lehetett, hazalátogatott Budapestre, de édesapját már nem látta viszont.
1: A Vír legújabb adását tehát holnap pénteken 10 óra 45-kor sugározza az ORF 2.
7: Időjárás.
1: A folytatásban Burgenland egész területén egy ideig esőre lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérsékletek 11 és 14 fok között alakulnak. Holnap pénteken aztán többnyire felhős idő várható, helyenként esővel. A délután folyamán az eső ritkul és lassan felderülhet az ég. A hőmérsékleti maximumok 16 és 20 fok között várhatóak. A szél felélénkül, északnyugati vagy északi irányból fúj. Ez volt mára a Magyar Hírmagazin adásunk, holnap pedig ugyanebben az időpontban várom Önöket. Addig is további kellemes estét és jó rádiózást. A mikrofonnál Pányi Kriszta.